Én akáshvani csillagát a program, és teszi nekünk ezt már szomszéd pénzpont kilométeres mederni, vagy a csecset szótópli kilátszaniko. Átamentén bonszópli bajjini, tokcsiba bajjinak, na szónak a támad rohinya. Tartani programko, kátom szeng baszakántika átamnam. Tartani programko, anga GD share abenga, szkámo programni bakona simang nanga, share bimara, anindolni gyerankó gamatang csengen. Tona simang nanga, share nokmawan biongana, pokpek grungreng, wal gyerankó gamatang csengen.